A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
1: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Érkezik az idei ősz első teliholdja. Levonulnak a munkagépek a Kinizsipál utcáról. Lentiben a határtalan hangok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
3: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
2: Kedden teljesen lezárják a Kinizsipál utca, Vlasics Gyula és Radnóti Miklós utca közötti szakaszát. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a Zalavíz Zrt. A posztjuk szerint eddig szennyvízhálózati rekonstrukciós munkákat végeztek az utcában, most a végleges helyreállítási munka következik, ezért zárják le az útszakaszt. Ezért arra kérik a közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Kinizsi utcában még júliusban kezdődtek a szennyvízcsatornát felújító munkálatok, amelyekre azért volt szükség, mert a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban volt. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvízszivárgást is feltártak a vizsgálatok. A korszerűsítés 3 ütemben valósul meg, az első szakasz fejeződik be októberig. Koncertszínházi előadást tartanak ma Lentiben a Városi Művelődési Központban. Határtalan hangok a címe, és ez egy 8 állomásból álló országos koncert és workshop sorozat első állomása lesz, amely a magyar népzene gazdag hagyományát mutatja be kortárs, élő formában, írja az AOL. A projekt megálmodója Gubinec Ákos népdalénekes, aki zenésztársaival és az adott városok zeneiskolásaival lép színpadra. Az előadás alapját pedig a Határtalan férfiének című kétlemezes kiadvány anyaga adja, amely a férfi népének hagyomány határokon átívelő gazdagságát tárja a közönség elé. A sorozat nem csupán koncertek sora, hanem találkozási pont. A műfaji nyitottság jegyében egyes állomásokon a klasszikus és világzene fiatal képviselő is csatlakoznak az előadáshoz. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Lezárták a Tóth Árpád utcát a Szent László és a Zrínyi utcai szakaszon. Ezt jelentette be a Zalavíz Zrt. A közösségi oldalán. A posztjuk szerint ivóvíz és szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkákat végeznek egészen november 30-áig. Addig félpályás vagy időszakosan teljes pályás útlezárásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. Újra használható a Vizslaparki kutyafuttató. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint nyár végén több lakossági bejelentés érkezett hozzá arról, hogy több eszköz, valamint a kis nagy kutyafuttatót elválasztó kerítés meghibásodott és tönkrement. Ezeket az elmúlt napokban sikerült kijavítani és rendbe tenni, így a kutyusok és gazdik újra birtokba vehetik a város legnagyobb kutyafuttatóját. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
5: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zempléni talán összesöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Korszerűsítik a kis utcában működő Tipegő bölcsödét. Erről számolt be közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint az elmúlt években folyamatosan fejlesztették az épületet. Például felújították a tetőt, megújult a konyha, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a világítást, a fűtési rendszert, emellett megszépült a kerítés, új bútorokat kaptak a csoportszobák, és idén az egész épületet klimatizálták. A mostani beruházás keretében pedig megerősítik a lapos tetőt, megújul a homlokzat hőszigetelése, új árnyékolók kerülnek az épületre, korszerűsítik az elektromos hálózatot és akadálymentesítik az épületet. A munkálatokra 204 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás 2028 végére készül majd el, addig az idejáró gyerekeket más óvodákba helyezték át. Többen részesülhetnek idén szociális tűzifában Zalalövőn. A város közgyűlése a legutóbbi ülésén módosította az erről szóló helyi rendeletet. Eszerint idén már az egyszülős háztartások, a három vagy több gyereket nevelő családok, a kevés jövedelemmel rendelkező egyedül élő nyugdíjasok, valamint a rokkantsági ellátásban részesülő nevelő is kérheti a szociális tűzifát az önkormányzattól. A kérelmeket pedig november 20-áig tudják benyújtani, írja az AOL. A jogosultak bővülése miatt a testület úgy döntött, hogy az önkormányzat a maximálisan igényelhető tűzifára nyújt be pályázatot az államhoz. Ehhez több mint 570 ezer forint önrészt biztosítanak, emellett az önkormányzatot terhelik majd a szállítás költségei is. Két önkormányzati bérlakás bérleti jogát hirdette meg Zalaegerszeg önkormányzata. Az egyik lakás, ami 65 négyzetméteres, a Mártírok útján található, és 105 ezer forint a havi bérleti díja. A másik pedig egy 32 négyzetméteres lakás a Platán soron. Ezt havi 52 ezer forintért adja ki az önkormányzat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A lakásokra azok pályázhatnak, akik legalább egy éve Zalaegerszegen élnek, és a családjukban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó átlagkereset összegét. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébik a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
6: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Sokszor jeleznek hamisan a tűzjelző rendszerek. Idén már több mint 200 alkalommal vonultak ki úgy a zalai tűzoltók, hogy a helyszíneken nem is volt tűz. Ez azért veszélyes, mert így azok kerülhetnek életveszélybe, ahol ténylegesen el kellene oltaniuk a lángokat, de hozzájuk késve érkeznek meg a téves kivonulás miatt. Ez olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. Kellemesebb, naposabb idő várható térségünkben. A reggel még hűvös lesz 7 fok körüli minimumokkal. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 21-22 fok körül alakulhat. A következő napokban fokozatosan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 26-a van, szombat, megkezdjük szeptember utolsó hétvégéjét, na ne, hogy az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Boom Funk MC's, a Freestylerrel, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Szól a Can't Stop the Feeling, ébredjünk együtt!
0: Best FM!

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Cooney Williams és Moni Love közösen a Saturday, még hozzá Mausti editjében. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. Hamarosan hozok minden infót erről a napról, amit tudni kell. Na meg a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Boomfuck MCs, és ez a

0: Best of them a legjobb zenék. Basement Jacks ébresztett minket, ez volt a Good Luck. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milian-t köszönhetem. Ezen a napon van egyébként az Európa Tanács kedvezményezésére a nyelvi sokszínűség napja és a fogamzásgátlás világnapja, valamint a tiszta hegyek napja is. És ezen a napon rögzítették az első napfogyatkozást méghozzá időszámításunk előtt 322-ben, az ókori Mezopotámiában. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatjuk, ugyanis most tartok egy rövid szünetet, aztán a hírek után jön Florida, és szól a Good Feeling.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Érkezik az idei ősz első teliholdja. Levonulnak a munkagépek a Kinizsipál utcáról. Lentiben a határtalan hangok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
1: Kedden teljesen lezárják a Kinizsipál utca, Vlasics Gyula és Radnóti Miklós utca közötti szakaszát. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz Zrt. A posztjuk szerint eddig szennyvízhálózati rekonstrukciós munkákat végeztek az utcában, most a végleges helyreállítási munka következik, ezért zárják le az útszakaszt. Ezért arra kérik a közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Kinizsi utcában még júliusban kezdődtek a szennyvízcsatornát felújító munkálatok, amelyekre azért volt szükség, mert a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban volt. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvíz szivárgást is feltártak a vizsgálatok. A korszerűsítés 3 ütemben valósul meg, az első szakasz fejeződik be októberig. Koncertszínházi előadást tartanak ma Lentiben a Városi Művelődési Központban. Határtalan hangok a címe, és ez egy 8 állomásból álló országos koncert és workshop sorozat első állomása lesz, amely a magyar népzene gazdag hagyományát mutatja be kortárs, élő formában, írja az AOL. A projekt megálmodója Gubinec Ákos népdalénekes, aki zenésztársaival és az adott városok zeneiskolásaival lép színpadra. Kellemesebb, naposabb idő várható térségünkben. A reggel még hűvös lesz 7 fok körüli minimumokkal. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 21-22 fok körül alakulhat. A következő napokban fokozatosan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sola Ama és a You Are The One I Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hogy milyen témák lesznek a mai nap reggelén. Hát már mondom is, érkezik majd egy kislány, aki a Rubik kockán új világrekordot állított fel a női kategóriában, úgyhogy e mindössze 6 éves, kíváncsi vagyok, hogy majd mi sül ki ebből, mennyi volt a pontos ideje, és egyébként mennyivel verte meg az előzőt, úgyhogy mindent körbe tárgyalunk ezzel kapcsolatban majd 7 óra után. Aztán 8 órakor jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol nyelvű filmben szerepel, erről is hozok minden részletet, és 9 óra után pedig irány a Forma 1 világa, ugyanis a mai napon rendezik meg a versenyt, és ez egy tök rendhagyó dolog, hogy szombaton lesz, mert hogy pénteken volt az időmérő, valahogy így jött ki ez az azerbajdzsáni nagy díj, és hogy Bakuban hogyan áll jelen pillanatban a mezőny, Antonelli esélyese vagy se, ezt is körbe fogjuk tárgyalni, na meg persze hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napi

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 7 óra után foglalkozunk azzal a 6 éves kínai kislánnyal, aki a női kategóriában a Rubik kocka összerakásában világrekordot döntött, aztán természetesen zenélünk is, hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Például itt lesz velem a Deja Vu, és szól majd a Can't Stop.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A babavizek minőségét ellenőrizték. Közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Sokszor jeleznek hamisan a tűzjelző rendszerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébik a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Gyorsabb lesz Zalaegerszegről Szombathelyre jutni. Delta vágány épül Zalaszent Ivánnál. Ez pedig Európai Uniós és hazai forrásból, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából valósulhat meg. Ezt jelentette be korábban a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter posztja szerint Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zalaszent Iván állomáson irányt kell váltaniuk. Ez nem csak időveszteséget jelent az utasok vagy az áruszállítás számára, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. Az épülő delta vágánynak köszönhetően viszont menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd a szerelvények. A beruházás mintegy 12 milliárd forintba kerül, és az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg a forgalom. Sokszor jeleznek hamisan a tűzjelző rendszerek. Idén már több mint 200 alkalommal vonultak ki úgy a zalai tűzoltók, hogy a helyszíneken nem is volt tűz. Ez azért veszélyes, mert így azok kerülhetnek életveszélybe, ahol ténylegesen el kellene oltaniuk a lángokat, de hozzájuk késve érkeznek meg a téves kivonulás miatt. Ez olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. Emellett, ha a tűzjelző bekapcsol egy automatikus oltórendszert, akkor az jelentős vízkárt is okozhat. Nyugodt, többnyire napos időre készülhetünk környékünkön. A hűvös hajnal után gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet. Délután már 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem valószínű, és hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A következő napokban egyre enyhébb levegő érkezik a térségbe. A nappali csúcshőmérséklet fokozatosan 23-25 fok közelébe emelkedhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy 6 éves kislány új rekordot állított össze a női kategóriában, méghozzá Rubik kockánál. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Faithless, szól majd az Insomnia, és a Black Eyed Peas-szel indulunk. Ez a Don't Lie, elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szép reggelt mindenkinek!

Best FM a legjobb zenék. Egy mindössze 6 éves kínai kislány, Lien Yunsche, remélem, hogy jól mondom, új női világcsúcsot állított fel a klasszikus 3x3-as Rubik kocka kirakásában, miután egy versenyen elképesztő 4,27 másodperces átlagidőt ért el. Ezzel az első női versenyző lett a világon, aki 4,5 másodperc alá tudott kerülni ebbe a kategóriába. Édesanyja elmondása szerint a kislány naponta 2-3 órát gyakorol, és több mint 1300 különböző algoritmus mozdulatsort memorizált. A kockázás mellett szabad idejében tánccal és zenével is foglalkozik. A Rubik Ernő magyar építész által a 70-es években feltalált logikai feltörő népszerűsége azóta is töretlen, és a profi versenyzők generációról generációra döntik meg a korábban elképzelhetetlennek hitt rekordokat. Gratulálunk a kínai kislánynak tényleg, és hát óriási dolog egyébként, hogy egy ilyen játék fent tudott maradni, ami innen Magyarországról származik a mai napig, és még mindig ott van a csúcson és használják. Tehát a Rubik Ernőnek is csak gratulálni tudunk, hogy egy ilyen hungarikumot alkotott. Nem tudom, hogy az a egyébként a Rubik kocka, de én most megszavaztam annak az ébredést, meg a napindítást pedig folytatom még hozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Faithless és az Insomnia hamarosan, a folytatás viszont a Deja Vu-jé szól, a I Can't Stop most itt a Besten. Ébredjünk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fateless és az Insomnia. Aki nem ébredt meg, az most ennek a dalnak köszönhetően fölkapta a fejét, mint ahogy én is szép reggelt. Szeptember 26-a van egyébként szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John-t köszönhetjük, és Christina Millient. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nyelvi sugszűnésvég napja, a fogamzásgátlás világnapja és a tiszta hegyek napja is. Én most tiszta fejjel megyek tovább itt a reggelbe, csak tartok egy rövid szünetet, bedobok egy kávét, és a hírek után már játszom is, majd a Stars on 45 slágerét jön az If You Could Read My Mind, ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Terjed a pároloktatásos hűtés. Drogprevenciós előadás a Csány László Technikumban. Ingyenes állapotfelmérés Zalaszentpóton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben. Tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Drogprevenciós előadást tartottak a Csány László Technikumba járó diákoknak és szüleiknek. Az Egészséges Zalaegerszeg program keretében ezúttal is rendőrök és szakemberek beszéltek a fiataloknak arról, hogy ismerniük kell a különböző szerek veszélyeit, a testi és lelki következményeit, valamint azt is, hogy egyetlen rossz döntés milyen súlyos és hosszú távú hatással lehet az életükre. A szülőknek pedig elmondták, hogy hogyan ismerhetik fel a figyelmeztető jeleket és a kábítószerfogyasztás tüneteit, valamint arra is felhívták a figyelmüket, hogy merjenek segítséget kérni. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a jövőben a város minél több oktatási intézményébe szeretnék elvinni a prevenciós programot. Ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak Zalaszentpóton az egészségügyi központban. A Szív világnapja alkalmából szeptember 29-én kedden délután várják majd a helyieket, írja az AOL. Az ingyenes vizsgálatokon felmérik az erek állapotát, emellett szívritmuszavar szűréssel és csontsűrűségméréssel is készülnek a szakemberek. A felmérések után pedig egy kardiológus belgyógyász tart előadást a szív-érrendszeri problémák tüneteiről, valamint az állapotfelmérés eredményeinek szakszerű értelmezéséről a templom téren, a turisztikai irodában. A program bár ingyenes, de jelentkezni kell rá. Ezt az egészségfejlesztési iroda elérhetőségein lehet megtenni. Kellemesebb, naposabb idő várható térségünkben. A reggel még hűvös lesz 7 fok körüli minimumokkal. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 21-22 fok körül alakulhat. A következő napokban fokozatosan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Begi közöse volt ez a nyári zápor. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat, a Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milian köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább, na meg témánk is lesz majd. Elmondom, hogy 8 óra után a következő órában Ricky Martinnal foglalkozunk, aki 20 éve volt először benne egy spanyol nyelvű filmben, és most újra láthatjuk. Jönnek majd erről a részletek, hogy pontosan miben, és 9 óra után pedig a sportrovatban beszélhetnénk a magyar válogatottról, de sokkal aktuálisabb a mai Forma 1, úgyhogy kicsit ránézünk a rajtrácsra, hogy hogyan alakult, mert rendhagyó módon a mai napon lesz majd a verseny, méghozzá Azerbajdzsánban, úgyhogy a bakui pályára fogunk ellátogatni egy picit, és természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Craig David és Sting közöse a Rise or Fall, na meg most Janet Jackson, szól a Together Again.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 8 óra után jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol nyelvű filmben szerepel. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A spanyolok tudnak igazán érzelmesek lenni, meg a romantikázni, de mi most angol anyanyelven fogunk egy ilyen dalt meghallgatni, ugyanis Robbie Williams lesz a romantika felelős majd a következő órába. A She's the One-nal fog minket majd ébreszteni például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Érkezik az idei ősz első teliholdja. Levonulnak a munkagépek a Kinizsipál utcáról. Lentiben a határtalan hangok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
1: Kedden teljesen lezárják a Kinizsipál utca, Vlasics Gyula és Radnóti Miklós utca közötti szakaszát. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz Zrt. A posztjuk szerint eddig szennyvízhálózati rekonstrukciós munkákat végeztek az utcában, most a végleges helyreállítási munka következik, ezért zárják le az útszakaszt. Ezért arra kérik a közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Kinizsi utcában még júliusban kezdődtek a szennyvízcsatornát felújító munkálatok, amelyekre azért volt szükség, mert a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban volt. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvíz szivárgást is feltártak a vizsgálatok. A korszerűsítés 3 ütemben valósul meg, az első szakasz fejeződik be októberig. Koncertszínházi előadást tartanak ma Lentiben a Városi Művelődési Központban. Határtalan hangok a címe, és ez egy 8 állomásból álló országos koncert és workshop sorozat első állomása lesz, amely a magyar népzene gazdag hagyományát mutatja be kortárs, élő formában, írja az AOL. A projekt megálmodója Gubinec Ákos népdalénekes, aki zenésztársaival és az adott városok zeneiskolásaival lép színpadra. Kellemesebb, naposabb idő várható térségünkben. A reggel még hűvös lesz 7 fok körüli minimumokkal. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 21-22 fok körül alakulhat. A következő napokban fokozatosan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 26-a szombat van, szeptember utolsó szombatja, és ebben az órában Ricky Martin lesz a középpontban, ugyanis újra 20 év után spanyol nyelvű filmben fog szerepelni. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napinítás mellé. Nina Sky-jal indulunk, ez a Move Your Body.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ricky Martin érkezik, a Grammy-díjas énekes és színész 2 évtized után tér vissza egy spanyol nevű mozi világába. Ricky Martin a mexikói Wander Gracia Bernal legújabb, remélem jól mondtam a nevét, és a címét is jól fogom mondani, Hombre al Gadu filmben kapott szerepet, emellett pedig a film exkluzív producere is lett. Az énekes egy Robi nevű karaktert alakít, a rendező elmondása szerint kezdettől fogva Martint képzelte el a szerepben, a sztár pedig a forgatókönyv ismerete nélkül azonnal igent mondott a felkérésre, bár a jeleneteit egyetlen egy nap alatt leforgatták, lelkesedésével a projekt egyik legfőbb támaszává vált. A produkció világpremiérjét a Velencei Filmfesztiválon tartják, majd Torontóban is be fogják mutatni, és az egyike lehet annak a 17 alkotásnak, amely esélyes arra, hogy Mexikót képviselje majd a 99. Oscar-gálán is. Nálam pedig az ébredés és a napindítás jeles képviselője lesz majd Robbie Williams a She's the One-nal, na meg most a Flower Power érkezik, és a You Won't Forget About Me most ide a Bestre.

0: Ezt a legjobb zenék. A Well Hello-nak köszönhetően ellátogattunk egy diszkóklubba, és Tidernit is magunkkal vittük. Szűcs Judit slágerét dolgozták át zseniálisan. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. Együtt töltjük a szeptember utolsó hétvégéjének a reggelét és a délelőttjét. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Egyébként a mai napon van annak az évfordulója, hogy időszámításunk előtt 322-ben ezen a napon rögzítették az első napfogyatkozást az ókori Mezopotámiába, és egyébként a Tiszta Hegyek napja is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig mindjárt folytatom, csak tartunk egy rövid szünetet, és érkezik Will Smith, a hírek után itt lesz a Getting Jiggy With It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A babavizek minőségét ellenőrizték. Közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Sokszor jeleznek hamisan a tűzjelző rendszerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébik a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Gyorsabb lesz Zalaegerszegről Szombathelyre jutni. Delta vágány épül Zalaszent Ivánnál. Ez pedig Európai Uniós és hazai forrásból, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából valósulhat meg. Ezt jelentette be korábban a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter posztja szerint Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zalaszent Iván állomáson irányt kell váltaniuk. Ez nem csak időveszteséget jelent az utasok vagy az áruszállítás számára, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. Az épülő delta vágánynak köszönhetően viszont menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd a szerelvények. A beruházás mintegy 12 milliárd forintba kerül, és az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg a forgalom. Sokszor jeleznek hamisan a tűzjelző rendszerek. Idén már több mint 200 alkalommal vonultak ki úgy a zalai tűzoltók, hogy a helyszíneken nem is volt tűz. Ez azért veszélyes, mert így azok kerülhetnek életveszélybe, ahol ténylegesen el kellene oltaniuk a lángokat, de hozzájuk késve érkeznek meg a téves kivonulás miatt. Ez olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. Emellett, ha a tűzjelző bekapcsol egy automatikus oltórendszert, akkor az jelentős vízkárt is okozhat. Nyugodt, többnyire napos időre készülhetünk környékünkön. A hűvös hajnal után gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet. Délután már 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem valószínű, és hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A következő napokban egyre enyhébb levegő érkezik a térségbe. A nappali csúcs hőmérséklet fokozatosan 23-25 fok közelébe emelkedhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

legjobb zenék. Fedele Grandék rázták fel a reggelt még hozzá. Ida Kor volt ott az oldalán. Az az Ida Kor, aki 2027-ben, ha minden jól megy, érkezik majd Magyarországra. Kíváncsian várom egyébként, hogy élőben majd milyen lesz az énekesnő. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Érkezik a Flip the Script csapata, de előbb hagyd mondjam el, hogy a következő órában a sport lesz terítéken, és nem a magyar válogatottról lesz szó. Ezt félretesszük egy kicsit, és majd holnap fogjuk kitárgyálni. Ugyanis a mai napon rendezik meg rendhagyó módon szombaton a versenyt Bakuban a Forma 1-be. Az azerbajdzsáni nagydíjt fogjuk egy kicsit megnézni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam. Megyünk tovább, itt lesz például Dante Thomas, Miss Kaliforniája, meg ahogy ígértem, a Flip the Script és szó

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 9 óra után Forma 1, egy kicsit megnézzük a bakui nagydíj rajtrácsát, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. Ezek lesznek inkább túlnyomó többségben. Itt lesz velem Melanie C és az I'm Turn to You például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Terjed a pároloktatásos hűtés. Drogprevenciós előadás a Csány László Technikumban. Ingyenes állapotfelmérés Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben. Tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Drogprevenciós előadást tartottak a Csány László Technikumba járó diákoknak és szüleiknek. Az Egészséges Zalaegerszeg program keretében ezúttal is rendőrök és szakemberek beszéltek a fiataloknak arról, hogy ismerniük kell a különböző szerek veszélyeit, a testi és lelki következményeit, valamint azt is, hogy egyetlen rossz döntés milyen súlyos és hosszú távú hatással lehet az életükre. A szülőknek pedig elmondták, hogy hogyan ismerhetik fel a figyelmeztető jeleket és a kábítószerfogyasztás tüneteit, valamint arra is felhívták a figyelmüket, hogy merjenek segítséget kérni. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a jövőben a város minél több oktatási intézményébe szeretnék elvinni a prevenciós programot. Ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak Zalaszentgróton az egészségügyi központban. A szívvilágnapja alkalmából szeptember 29-én kedden délután várják majd a helyieket, írja az AOL. Az ingyenes vizsgálatokon felmérik az erek állapotát, emellett szívritmuszavar szűréssel és csontsűrűségméréssel is készülnek a szakemberek. A felmérések után pedig egy kardiológus belgyógyász tart előadást a szív-érrendszeri problémák tüneteiről, valamint az állapotfelmérés eredményeinek szakszerű értelmezéséről a templom téren, a turisztikai irodában. A program bár ingyenes, de jelentkezni kell rá, ezt az egészségfejlesztési iroda elérhetőségein lehet megtenni. Kellemesebb, naposabb idő várható térségünkben. A reggel még hűvös lesz, 7 fok körüli minimumokkal. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 21-22 fok körül alakulhat. A következő napokban fokozatosan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Irány az azerbajdzsáni nagydíj, ahol rendhagyó módon a versenyt nem vasárnap, hanem szombaton rendezik a Forma 1-be, úgyhogy egy kicsit átnézzük a rajtrácsot, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napirítás mellé. Szeptember 26 szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Az ébresztő felelősök között ott van Tom Novi Limával az oldalán, a kezdés pedig Arás és Rebecca közösségé.
0: Best

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, egy szabad hétvége után szombatra előhozott azeri nagydíjjal folytatódik a 2026-os Forma 1-es szezon. A világbajnoki állást a Mercedes domináns olasz pilótája Kimi Antonelli vezeti, akinek ez a hétvége sajnos eddig nem úgy alakult, mint ahogy tervezte, mert hogy az időmérőn, ami egyébként tegnap pénteken volt megtartva, a 16. helyet szerezte meg. Az első helyen Russell, a második helyen Leclerc, a harmadik helyen pedig Piastri volt, az abszolút favorit pedig Lewis Hamilton csak a 6. helyet tudta megszerezni. A 2026-os Forma 1-es azeri nagydíj futamát rendhagyó módon ma rendezik tehát, egy azerbajdzsáni nemzeti emléknap miatt. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, itt lesz velem például a Salt and Pepper és a Shoop, a folytatás pedig Gabrielle-é, és ez a Dreams most itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Salt and Pepa és a Shoop, ami egyszer a 90-es években meghódította már a világot, aztán pedig újra a fiatalok körében is elterjedt a Deadpool filmnek köszönhetően a 2010-es évek elején. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Itt lesz például velem a brit DJ Fatboy Slim és a Praise You, a folytatás pedig a Try Again-é, most itt a Best FM. Without a dope.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk. Egészen délig hozom velük a hangulatot, hogy a Best hétvége is jól teljen. Bekészítettem például Segít, a Hey Sexy-vel érkeznek. Kortyolok egyet a vizemből, aztán folytatjuk majd 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Érkezik az idei ősz első teliholdja. Levonulnak a munkagépek a Kinizsipál utcáról. Lentiben a határtalan hangok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
1: Kedden teljesen lezárják a Kinizsipál utca, Vlasics Gyula és Radnóti Miklós utca közötti szakaszát. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz ZRT. A posztjuk szerint eddig szennyvízhálózati rekonstrukciós munkákat végeztek az utcában, most a végleges helyreállítási munka következik, ezért zárják le az útszakaszt. Ezért arra kérik a közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Kinizsi utcában még júliusban kezdődtek a szennyvízcsatornát felújító munkálatok, amelyekre azért volt szükség, mert a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban volt. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvíz szivárgást is feltártak a vizsgálatok. A korszerűsítés 3 ütemben valósul meg, az első szakasz fejeződik be októberig. Koncertszínházi előadást tartanak ma Lentiben a Városi Művelődési Központban. Határtalan hangok a címe, és ez egy 8 állomásból álló országos koncert és workshop sorozat első állomása lesz, amely a magyar népzene gazdag hagyományát mutatja be kortárs, élő formában, írja az AOL. A projekt megálmodója Gubinec Ákos népdalénekes, aki zenésztársaival és az adott városok zeneiskolásaival lép színpadra. Kellemesebb, naposabb idő várható térségünkben. A reggel még hűvös lesz 7 fok körüli minimumokkal. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 21-22 fok körül alakulhat. A következő napokban fokozatosan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hol is szeptember 26-a van, szombat, indul a Best hétvége, naná, hogy a legjobb zenékkel, és olyan előadók társaságába tölthetjük ezt az órát, mint például a Backstreet Boys, de itt lesz velem például Shaggy, a kezdés pedig Bob Marley, a Jammin-nel indulunk, hadd szóljon, rádiózzunk együtt déli.
0: Best FM.

0: közelében.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy. Szép napot mindenkinek, szeptember 26-a van szombat. A névnaposok a Justinák, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John-t és Christina Milliant köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nyelvi sokszínűség napja, és a fogamzásgátlás világnapja, és a tiszta hegyek napját is a mai napon tartjuk. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Itt lesz például velem a Blacketek és a Heartless, a folytatásban pedig jön egy kedvenc, még hozzá a Funky Bulik egyik kedvence, a Cantaloupe-pal megyünk tovább most itt a Besten.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Pestefem a legjobb zenék. A Black Cat-ek megmutatta a világnak, hogy hogy kell összegyúrni a szimfonikus zenét a hip-hoppal és a rappel. Zseniálisra sikerült ez a dal, és természetesen folytatjuk még az óra végéig, van még bőven időnk, csak egy rövid szünet jön, aztán már is folytatom az NSYNC-kel. Itt lesz tőlük az It's Gonna Be Me hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Üljön elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, és utána pedig az utolsó közös órán következik a mai napon, amiben például itt lesz a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szakorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Sokat költünk bioélelmiszerekre. Egy rolleres mobilokkal helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak, gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Az elmúlt időszakban a labor, a bőr és a nőgyógyászati vizsgálatok drágultak a legnagyobb mértékben. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpárologtatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: 5 mobilt és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember utolsó szombatjának az utolsó délelőtti órája következik. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 11 óra. Saját magam is belebonyolódtam ebbe. Egy biztos, hogy a legjobb zenék kikubancolnak majd minket, ugyanis itt lesz majd a White Town a Your Woman-nel, a kezdés pedig Eminem és Dido közösségé, ez a Stan. Rádiózunk együtt még egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Dr. Béresék dolgozták föl a Hip Hop Boys slágerét. Ez volt az Éjjel ott várok rád. Hát mi nem várunk tovább. Jönnek a legjobb zenék folyamatosan, hogy a szombat délelőttöt feldobják. Itt lesz majd a Black Eyed Peas, a Where Is The Love, a folytatás pedig a Night Cravers-é. Szól a Push The Feeling-on most itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sucker DJ. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 26-a van, szombat. Egyébként ez a fogamzás gátlás világnapja. A névnaposok a Justinák, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milian-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Jövünk még természetesen a legjobb zenékkel, egészen délig én hozom. Csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Avril Lavigne és szól majd a Complicated.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Szia, dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé az irányítása folytatásban egészen este 6-ig hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak méghozzá a Night Shift csapatának köszönhetően hétvégére ide, vagy hétvége oda, szombaton is, és vasárnap is lesz Night Shift. Egyébként a mai napon az R&B kedvencek kerülnek előtérbe, és ennek nagy specialistája állandó rezidensünk, ami a szombati napot illeti, Slim Fit érkezik majd White Boy mellé, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit egészen éjfélig. Horváth Zoltán Horik pedig kicsekkol, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és szép délutánt a Bestel. Viszha!

0: szemben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiányos energiacímkékre vadásznak a fogyasztóvédők. Akadálymentes megállókat, csomópontokat ígérnek Budapesten. Szuperbója figyeli a Velencei tó állapotát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertetőket ellenőriznek a fogyasztóvédők, ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, tévék, monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
2: Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háttartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest 2050-ig szóló gyalogos stratégiáját. Eszerint 4 év múlva a villamos megállók fele akadálymentes lesz, 9 év múlva pedig minden aluljárós csomópontnál biztosítják majd a felszíni átkelést is. Cél 200 új zebra, valamint biztonságosabb, úgynevezett forgalomcsillapított lakóutcák kialakítása is a fővárosban. Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így gyorsan léphetnek a szakemberek, ha kell. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt kifejezetten sérülékeny állapotba került a tó. Csökken a vízszint, nő a sótartalom, helyenként tömegesen elszaporodtak az algák. 3 évet kapott első fokon az a nő, aki egy füstbe ment légyott miatt zsarolt egy férfit. A neten egyeztették a részleteket, a lány előre kérte a pénzt az együttlétért, ám nem kapta meg, ezért rászállt áldozatára. Telefonon zaklatta, többször is közölte vele, megöli, ha nem fizet. A férfi megijedt, a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt, most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van, délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután velem B. Németh Diával, és hamarosan Dio Cruzzal jön a Troublemaker, itt lesz hamarosan a Super Stereo, és most pedig Eros Ramazzotti. Itt hoztam azt az olasz énekest, aki a 80-as évek közepén robbant be, és azóta is nagy sikere van.
0: Best FM

FM a legjobb zenék. A folytatásban pedig itt van Dario G és a Sunshine, 1997 egyik jellegzetes dance slágere, és az egyik legjobb példa arra, hogy hogyan lehet egy régi dalból teljesen új klubhimnusz készíteni. A szám alapja a The Dream Academy 1985-ös Life in a Northern Town című dala, innen származik a jellegzetes vokális dallamvilág. A Dario G egyébként eredetileg nem is egyetlen egy ember volt, a formációt három brit zenész alkotta. A klip pedig igazi 90-es évekbeli különlegesség, ugye Afrikában forgatták, és különböző állatok, tájak, naplementek és táncoló emberek jelennek meg benne, úgyhogy ezzel folytatjuk most. Következik a Dario G és a Sunshine, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagy a torlódás ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt. Ugye Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Ez okozza a torlódást. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat az M-közti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat itt is táblák jelzik. És hogyha tovább haladunk, az M1-esen Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy ott is lassulásra készüljünk. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és leálló sáv járható, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon. A budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva. Most szombaton az Árpád híd déli, Budáról Pestre, holnap pedig vasárnap a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a vár alagutat is. Úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra felé is. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A legfrissebb híreket hallgatjuk most itt az egy óra, én pedig hozom Charlie és Giovanni közösét is.

0: az Evezzünk egy hajóban, és a Deep Dish is itt lesz, úgyhogy érdemes maradni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oda az idei termés java, drágul a dió. 37 zsák mohával bukott meg egy furgon vezetője. Meccs végi pogózás a Puskásban megszólalt Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az asszály vágta haza a fákat. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint drágulásra készülhetünk.
2: 60-70% a termés kiesés mértéke. Nagyok okoztak nagyon nagy károkat, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az asszály is. Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2021 tavaszán hiány alakulhat ki dióból. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprus moha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak tegnap a Magyar Diáksport napjához. A Diáksport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Elpártolt tőlünk a szerencse, nem elég mély a játékos keret. Marco Rossi szerint leginkább ezért vesztett 1-0-ra a magyar futballválogatott tegnap Ukrajna ellen a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divízió első fordulójában. A szövetségi kapitány úgy látja, az akarással nem volt baj, de semmi nem ment be. Szoboszlai Dominik csapatkapitány a meccsvégi tömeges lögdösődésről szólva úgy fogalmazott, ez benne van a fociban. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Deep Dish-sel folytatjuk, ahogy ígértem. Egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, jó hétvégét mindenkinek, és már is itt a Flashdance, egy 2004-es house sláger, az amerikai iráni származású DJ-producer páros nevéhez fűződik. A formáció 2006-ban még Grammy-díjat is nyert.
0: Best

Veszte fel ma legjobb zenék. Óvatosan az M1-esen Tatabányánál az 56-os kilométernél újabb baleset történt, írja Robi. Már mindkét irányban járható egy-egy sáv, de a határ felé már 8 kilométeres a torlódás, és Budapest felé is több kilométeres kocsisorra kell készülni. Köszönöm az infót, vigyázz magadra. Az M7-esen egyébként Letenye felé Pákoznál is két autó karambolozott. Az 54-es kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás már közel 4 kilométeres, és az M0-áson is lassú haladásra kell készülni a déli szektorában, Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. Ott a burkolatot javítják, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leálló sáv járható, torlódik a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: idő.
1: Tesztefem, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek ma is. Az M1-esen különösképp kell figyelni a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé, a külső és a leálló sáv járható, és a Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M3-eson pedig Vásárosnaményi felé Gödöllő térségében a leálló sávon dolgoznak, figyelni kell nagyon a 32-es és a 37-es kilométer között, ott ugyanis a belső és a külső sávot is leszűkítették, a munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést az M3-ason Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legeslegjobb slágereket hallgatjuk ma délután is, úgyhogy már bekészítettem Kassa Tibi és Dérheni közösét is.
2: Ez annyira te, ez annyira én, nincs ilyen páros a föl.
1: Ez annyira te, teljes egészében is meghallgatjuk, a friss hírek után pedig érkezik Rihanna az Umbrellával, hiszen itt a 2 óra, úgyhogy hírek, aztán ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. 4-re emelkedett az aténi robbanás halottjainak száma. Nem lesz eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertető adatlapokat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termék ismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Katonai fejlesztésekre 6 milliárd 600 millió eurót kap Ukrajna a béke keretből. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak a forrás felszabadításának feltételeiben. A pénzből jut az ukrán fegyveres erőket kiképző uniós misszióra, új felszerelések közös beszerzésére, illetve az uniós tagállamok Ukrajnát támogató kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Kijevnek fogják folyósítani. Már 4 halottja van a tegnapi aténi robbanásnak. A görög főváros turista negyedében detonáció miatt összeomlott egy épület. Környező házak és autók is megrongálódtak. 2 embert még mindig keresnek. Selyen majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon, ekkor bukkantak az állatra, amelyet egyébként magánszemély nem is tarthatna idehaza. A selyen majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly talált tigris ügyében egyébként tart a nyomozás. Pablo most a veresegyházi medve otthonban él. Ma marad a napos, néha picit felhős, száraz idő, legfeljebb gyenge széllel. A nappali 20-24 fok után késő estére általában 8-13 fokig hűl le a levegő. Észak-észak-nyugat felől holnap átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra kisüt, odakint 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra után is folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább Rihanna Umbrellájával. Az egyik legnagyobb slágere vitathatatlanul, hiszen több mint 15 országban vezette a slágerlistát, és Rihanna karrierének egyik meghatározó dala lett.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houstonnal megyünk tovább is az I'm Every Woman-nel, ami egy 1992-es felvétel, és a The Bodyguard film zenei albumon szerepel. Egyébként egy feldolgozásról van szó, Chaka Khan sláger feldolgozásról. Az eredeti 1978-ban született. Whitney változata új életet adott a dalnak, és külön érdekesség, hogy a felvételen Whitney édesanyja is hallható háttérvokában. Következik tehát az I'm Every Woman. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk az M6-oson, például Ivándárda felé, Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt le is zárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik, a Pécsvárad Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket, és új terelést építettek ki az M35-ös autópályán Debrecen térségében aszfaltozás miatt a 41-es és a 44-es kilométer között, a Berettyó Újfalu felé vezető oldalon csak a belső sávon halad a forgalom, ezért a Debrecen Dél-Szolnok csomópontban nem lehet lehajtani a pályáról, kerülni a 38-as jelölt Debrecen Nyugat-Hortobágy csomópontban lehajtva, Debrecen belterülete felé a 33-as, majd a 4-es főúton, vagy a Nagyhegyes Hajdúszoboszló Eves útvonalon lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

beszetem a legjobb zenék. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney indítja a következő órát, úgyhogy jó lesz a folytatás, jön a Gimme More, most pedig Nadia Ali érkezik, és a Rapture itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A babavizek minőségét ellenőrizték. Közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Sokszor jeleznek hamisan a tűzjelzőrendszerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébik a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedetnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott.

0: teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
1: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
0: Gyorsabb lesz Zalaegerszegről Szombathelyre jutni. Delta vágány épül Zalaszent Ivánnál. Ez pedig Európai Uniós és hazai forrásból, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából valósulhat meg. Ezt jelentette be korábban a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter posztja szerint Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zalaszent Iván állomáson irányt kell váltaniuk. Ez nem csak időveszteséget jelent az utasok vagy az áruszállítás számára, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. Az épülő delta vágánynak köszönhetően viszont menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd a szerelvények. A beruházás mintegy 12 milliárd forintba kerül, és az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg a forgalom. Sokszor jeleznek hamisan a tűzjelző rendszerek. Idén már több mint 200 alkalommal vonultak ki úgy a zalai tűzoltók, hogy a helyszíneken nem is volt tűz. Ez azért veszélyes, mert így azok kerülhetnek életveszélybe, ahol ténylegesen el kellene oltaniuk a lángokat, de hozzájuk késve érkeznek meg a téves kivonulás miatt. Ez olvasható a zalai katasztrófavédők honlapján. Emellett, ha a tűzjelző bekapcsol egy automatikus oltórendszert, akkor az jelentős vízkárt is okozhat. Nyugodt, többnyire napos időre készülhetünk környékünkön. A hűvös hajnal után gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet. Délután már 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem valószínű, és hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A következő napokban egyre enyhébb levegő érkezik a térségbe. A nappali csúcs hőmérséklet fokozatosan 23-25 fok közelébe emelkedhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép hétvégét, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, szuper szombatot itt a 88.9 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. A mai délutánt is, vagy legalábbis néhány órát töltsünk együtt a legnagyobb zenék társaságában, így a szeptemberi utolsó hétvégén is. Már is jön Curtis és Király Viktor, de most Britney Spears-en indulunk.
3: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék, szuper délutánt, kellemes szombatot és isteni hétvégét kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik ez a két nap, tudnak lazulni, pihenni, vagy akár valami jó kis őszi kirándulást csinálni. Ha valami jó tipjük van, akkor én is nagyon várom. Én készülök pár jó kis őszi túrára most a következő hetekben. Jaj, nagyon-nagyon szeretem ilyenkor az erdőt, és szerintem a legeslegjobb ilyenkor túrázni, kirándulni. Amikor egy picit azért már őszre fordul, vagy őszélyesre fordul az idő, néha azért még kisüt a nap, picit fúj a szél, és egyszerűen csak jól érezzük magunkat a szabadban. Szóval, hát ilyen délutára lehet a mai napon is számítani, egyszerűen csak érezzük jól magunkat a remek zenék társaságában. Jön mindjárt Fate lesz, itt lesz Subbase Monster, most pedig a Salt and Pepával megy tovább a nap. Let's talk about sex, hamarosan pedig programajánlatokat is hozok.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Ősszel is kutatjuk a hosszú élet titkát a kék zónák előadásaiban. A kék zónákban élők tapasztalatai alapján adjanak esélyt az egészségnek. Október 7-én lesz a következő előadás. Adj időt magadnak, az emberi lét idősíkjai címmel tart előadás Szabó Attila tanár, életmód oktató. Az előadás után pedig ételkóstolóval is várják az érdeklődőket. Tehát október 7-én 17:30-tól a zalaegerszegi Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. A belépés díjtalan, én pedig jó szórakozást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mark Ronson és Amy Winehouse-zal a Valerie zárta ezt az órát, de mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána Nelly Furtado. És jön majd a Volvox is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Terjed a pároloktatásos hűtés. Drogprevenciós előadás a Csány László Technikumban. Ingyenes állapotfelmérés Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben. Tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
3: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
2: Drogprevenciós előadást tartottak a Csány László Technikumba járó diákoknak és szüleiknek. Az Egészséges Zalaegerszeg program keretében ezúttal is rendőrök és szakemberek beszéltek a fiataloknak arról, hogy ismerniük kell a különböző szerek veszélyeit, a testi és lelki következményeit, valamint azt is, hogy egyetlen rossz döntés milyen súlyos és hosszú távú hatással lehet az életükre. A szülőknek pedig elmondták, hogy hogyan ismerhetik fel a figyelmeztető jeleket és a kábítószerfogyasztás tüneteit, valamint arra is felhívták a figyelmüket, hogy merjenek segítséget kérni. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a jövőben a város minél több oktatási intézményébe szeretnék elvinni a prevenciós programot. Ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak Zalaszentgróton az egészségügyi központban. A Szív világnapja alkalmából szeptember 29-én kedden délután várják majd a helyieket, írja az AOL. Az ingyenes vizsgálatokon felmérik az erek állapotát, emellett szívritmuszavar szűréssel és csontsűrűségméréssel is készülnek a szakemberek. A felmérések után pedig egy kardiológus belgyógyász tart előadást a szív-érrendszeri problémák tüneteiről, valamint az állapotfelmérés eredményeinek szakszerű értelmezéséről a templom téren, a turisztikai irodában. A program bár ingyenes, de jelentkezni kell rá. Ezt az egészségfejlesztési iroda elérhetőségein lehet megtenni. Kellemesebb, naposabb idő várható térségünkben. A reggel még hűvös lesz 7 fok körüli minimumokkal. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 21-22 fok körül alakulhat. A következő napokban fokozatosan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 óra után is csupa izgalom itt a Best FM-en, izgalmas programok, izgalmas zenék, úgyhogy tartsanak velem, én Majoros Rita vagyok. Ez pedig a Backstreet Boys-del a Get Down, ami talán a legelső nagy sikerük volt, de jó, majd ne jó is a Sexy Love-val, Manu Chao pedig a Bongo Bonggal. Nelly Furtado is érkezik, ez pedig a Turn Off the Light. Szép napot!
1: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. A Justinákat ünnepeljük ma szeptember 26-án, ami a névnapokat illeti, de mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. 177 éve 1849-ben született Iván Pavlov, Nobel-díjas szovjet fiziológus, aki a reflexeket kutatta. 124 éve hunyt el Levi Strauss, amerikai iparos, a Farmer Nadrág névadója. 78 éves lenne a mai napon Olivia Newton-John, angol-ausztrál színésznő. 45 éves ma Serena Williams, amerikai teniszbajnoknő. 18 éve hunyt el Paul Newman, Oscar-díjas amerikai színész. Ma van az Alpaka világnap, a Nyelvek Európai napja, a HR szakemberek napja, a Nyulak napja és a Szerelmes üzenetek napja is. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha hozzászólnának a kalendáriumhoz, csak nyugodtan tegyék meg. Miközben zenélünk, hiszen itt van Manu Chao és a Bongo Bonga Best FM-en.

0: 88.9 West FM a legjobb zenék. Az év végéhez közeledve Zalaegerszeg is ünnepi hangulatba öltözik. November 23-a és december 24-e között várja a látogatókat az egerszegi advent. A belváros ilyenkor egészen más arcát mutatja. Karácsonyi fények, dallamok és ünnepi illatok töltik meg az utcákat. A vásárban olyan klasszikus adventi finomságokkal is találkozhatnak, mint a mézes kalács, a sült gesztenye, a forralt bor vagy a puncs. A szabadtéri jégpálya pedig azoknak is tartogat programot, akik egy kicsit aktívabban töltenék az adventi időszakot. A november 23-ától december 24-éig tartó egerszegi advent így nem csak vásár, hanem egy olyan hely, ahol érdemes lelassítani, találkozni másokkal, és ráhangolódni majd az évvégi ünnepre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Csomó-csomó világnapot ünneplünk a mai napon, például a palacsinta egyik napját, egyik nemzetközi napját, vagy éppen a szerelmes üzenetek napját, a nyuszik világnapját is. Szóval, hogyha valakinek akár a mai napon üzennének valamit, akár nyusziknak, akár palacsinta napra, akár mondjuk egy szerelmes üzenetről van szó, akkor írjanak a 0620-55-55-155-ös számra, én pedig igyekszem továbbadni az üzeneteket, és persze a következő órában is az isteni zenéket. Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön majd az Animal Cannibals. És zenél majd nekünk Jennifer Lopez is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Érkezik az idei ősz első teliholdja. Levonulnak a munkagépek a Kinizsipál utcáról. Lentiben a határtalan hangok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
3: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
2: Kedden teljesen lezárják a Kinizsipál utca, Vlasics Gyula és Radnóti Miklós utca közötti szakaszát. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz ZRT. A posztjuk szerint eddig szennyvízhálózati rekonstrukciós munkákat végeztek az utcában, most a végleges helyreállítási munka következik, ezért zárják le az útszakaszt. Ezért arra kérik a közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Kinizsi utcában még júliusban kezdődtek a szennyvízcsatornát felújító munkálatok, amelyekre azért volt szükség, mert a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban volt. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvízszivárgást is feltártak a vizsgálatok. A korszerűsítés 3 ütemben valósul meg, az első szakasz fejeződik be októberig. Koncertszínházi előadást tartanak ma Lentiben a Városi Művelődési Központban. Határtalan hangok a címe, és ez egy 8 állomásból álló országos koncert és workshop sorozat első állomása lesz, amely a magyar népzene gazdag hagyományát mutatja be kortárs, élő formában, írja az AOL. A projekt megálmodója Gubinec Ákos népdalénekes, aki zenésztársaival és az adott városok zeneiskolásaival lép színpadra. Kellemesebb, naposabb idő várható térségünkben. A reggel még hűvös lesz 7 fok körüli minimumokkal. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 21-22 fok körül alakulhat. A következő napokban fokozatosan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli maximumok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is együtt hallgathatjuk a felejthetetlen slágereket. Én Majoros Rita vagyok, ez a 88.9 Best FM, ahol szól Christina Aguilera és az Ain't No Other Man, de jön majd az Animal Cannibals, itt lesz a TNT és a Tiltott Perce, most pedig sokkal kedvence Taylor Swift indítja az órát, jön a You Belong With Me, a Best FM-en, szép napot!
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék, újra körforgás Gázsuska meseterapeutával. A következő alkalom szeptember 30-án lesz 17 órától a Deák Ferenc megyei és a Városi Könyvtárban. Izgalmas interaktív előadás lesz, Benedek Elek öröksége és a generációk kapcsolata is szóba kerül, úgyhogy fedezzék fel együtt a történetek erejét. A rendezvény ingyenes, vár mindenkit szeretettel, és választ kapnak arra is, mi köti össze a régi rítusokat a mai életünkkel. Szeptember 30-án tehát körforgás Gázsuska meseterapeutával 17 órától a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. Jó szórakozást!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Az ősz nem csak fesztiválokat és gasztronómiai programokat tartogat, hanem fontos történelmi évfordulókról való megemlékezéseket is. Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján az 1848-49-es szabadságharc hőseire emlékezünk. Ezt követően október 23-án kerül sor a városi megemlékezésre, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulója alkalmából. A program sorozat november 4-én a Nemzeti Gyásznapon folytatódik, amikor az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezünk. Ezek a napok lehetőséget teremtenek arra, hogy a történelem ne csupán tankönyvi esemény legyen, hanem személyesebb módon is kapcsolódjunk a múlt fontos pillanataihoz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék, a Coolio féle Too Hot-ot hallottuk az imént, a folytatásban pedig a Krisztál érkezik és a Vigyázz rám. Egy kis szombat délutáni romantika, késő délutáni romantika. Lassan, ahogy így minél előbb sötétedik, bár én ezt még nem tudom megszokni, így talán egy kicsit, hát mondhatom azt, hogy lassacskán kora estét lehet kivenni, úgyhogy bekuckózós szombat estét kívánok mindenkinek, bár ha inkább buliznának, akkor maradjanak ezen a frekvencián, mert hogy 6 óra után érkezik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy jó kis estének nézünk elében, de akár a kanapén ülve is és bekuckózva is lehet élvezni a legjobb zenéket mixben, aztán 8 óra után pedig majd Big Favi Tamás Biki kollégámmal tölthetik az estét. Én pedig jövök majd holnap délután is 3 órától ugyanígy 6-ig, úgyhogy találkozzunk majd. Addig is mindenkinek minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, Vízhal!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mentős is érintett volt a dulakodásban a magyar-ukrán meccsen. Rengeteg eső árasztotta el Bangkokot, itthon viszont vagy egy hétig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárga lapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a NÉBI. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították Bangkokot. Tájföld fővárosában csütörtökön és pénteken folyamatosan zuhogott, több mint 30 centi eső hullott. A víz elárasztotta az utcákat, ezreket kellett kitelepíteni. Az emberek

0: most megrohamozták a boltokat, a térségben ugyanis további esőket jósolnak a meteorológusok. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B mixben, két órán keresztül, ahogy a szombatonként lenni szokott. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Slim Fit, szombati rezidensünk áll majd a Night Shift lemezjátszói mögött.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői house-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155 info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: 160 mixet végighallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ White Boy, ezt a profilt keressétek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Drágább lehet tavasztól a dió. Sóval töltött zacskóban próbáltak mobilokat bejutatni egy budapesti börtönbe. Felhős napos idő várható holnap.

0: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
1: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
0: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sor katonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, lezártátok a nyarat. Igen. Jó volt, szép volt, jól sikerült.
5: Nagyon-nagyon jó buli volt.
4: Lesz valami fedett folytatás?
5: Nem igazából, minden nyíltan csinálunk. Jövő nyáron?
4: Fedett ügynökök vagytok, jó van akkor. Na, hát akkor Slim Fit egy órán keresztül mostantól a lemezjátszók mögött, szóval hip-hop és R&B egészen 8-ig itt a Besten.
5: Hello, hello.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb

0: a Best FM-en.
1: Hát és meg sem beszéltük, azt hiszem, a múlt héten.
2: Micsoda?
1: Hát Stevie Wonder turné.
2: Wow!
1: Már elfogyott az összesen.
2: Ja.
1: Hát, hogy figyelj, tehát, ugye mostanában ugye az van, hogy ilyenkor ilyen, van az online, tehát hiába vagy feliratkozva mindenféle előértékesítésre, ott is az a sorba kell állnod online.
2: Na persze.
1: Tehát amikor beálltam sorba online, és akkor kiírta, hogy már csak 69 ezeren vannak előttem, akkor én már éreztem, hogy ebből nem lesz Stevie Wonder koncert.
2: Ez nem lett
1: a mindegy, hát olyan másod-harmad megosztó oldalakon, talán egy 1-2 nappal előtte.
2: Hát ha,
1: és egyébként egész úgymond elérhető, tehát hogyha van jegy, akkor Németország, Franciaország, tehát még csak Londonig se kell feltétlenül elutazni, de hát azért se lenne rossz.
2: Így van.
1: Írország, szóval érdemes, hát ha.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor egy elérhetőség pakkot, úgy, ahogy csak te tudod, négy kedves, dobd ide az asztalra.
3: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ és Linfit Hun, és még körülbelül 60 ember hiányzik az ezerhez, úgyhogy várom.
2: És mi is volt az ígéret, hogyha megvan az ezer, akkor őt újabb mix ezresével rakod föl. Nem kapkodod el.
3: Nem.
2: Jó van, mennyi van most fönn?
3: 26.
2: Aha. Tehát akkor, jó, tehát akkor mondjuk akkor fölmész 30-ig, hogyha...
3: Igen,
2: tehát...
3: 30-31, jaj.
2: Akkor az a 60 ember szedje már össze magát tényleg, jó? Mixcloud.com per d és linfit.hu. Kell az 1000 feliratkozó.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak.
1: A lemezjátszóknál Slim Fit.
2: Na tessék, Sompolon voltál.
3: Igen.
2: Rihanna nére, A$AP Rockyra.
3: Nem.
2: Nem ész?
3: Nem.
2: Nem is érdekel?
3: Nem.
2: Nem?
3: Nem, engem nem mozgat annyira.
2: Az asszony az inkább, mi?
3: Hát hogyne. Jó. Mindenáron.
2: Jó, bár mondjuk szegény, tehát egyszer volt itt Magyarországon, akkor se kellett volna, tehát egy bűnös volt az a szigetes fellépés.
3: Hát, azt hallottam, hogy ez nagyon nem úgy sikerült, ahogy kellett volna.
2: És az jó, mondjuk nekem mázni volt, én előtte évekkel azért láttam őt Barcelonában, úgyhogy a Calvin Harris volt az előzenekar, ugye? Szóval ez egy elég jó felhozatal volt, de igen, akinek ez az egyetlen Rihanna élménye élő be, ha még lesz rá lehetőség, azért próbáljanak rá, azért tud ő nagyon-nagyon jó lenni.
3: Az biztos.
2: Úgy, mint Slim Fit, ő is tud mindig jó lenni, és szerencsére ezt mindig így szombatra időzíti. Nagyon szépen köszönjük ezt a 60 percet, októberben találkozunk.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Horrorfilmek kellékeiből nyílt kiállítás Los Angelesben. A felhők mellett napsütés is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék.

0: Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az energiacímke meglétét, megjelentéshelyét, formai tartalmi követelményeit, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bevárúházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
0: Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai jelölése, és magánszemély amúgy sem tarthat idehaza ilyen állatot. A fehér pamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be most karanténban van. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. Horrorfilmek jelmezeit és kellékeit állították ki Los Angelesben. Az amerikai múzeumban különböző tárgyak láthatók, például a Halloweenből vagy a fűrészből. De nem maradt ki a válogatásból Freddy Krueger, Michael Myers vagy Chucky sem. A gyűjtemény egyik legrégebbi öltözéke Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából. Holnap észak-északnyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége első napja. A férfiak kieverték a tegnapi vereséget, úgyhogy felejtsük el a búzt, felejtsünk el mindent, bízzuk magunkat a legjobb zenékre. Kolbikáját kezdi ezt az órát, ez a Bubbly.
3: Ez a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Isaac Taylor és Zac ekkor még elképesztően fiatalok voltak, a legkisebb Zac mindössze 11 éves volt a siker idején. A vidám dallam mögött viszont meglehetősen komoly szöveg bújik meg. Arról szól, milyen gyorsan múlnak el az emberi kapcsolatok, és az Mbapp pedig pont ezt a rövid időt jelképezi. Szerintem már tudjátok, hogy kiről van szó? Hanson, Mbapp, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg Sophie Ellis Baxter Murder on the Dance Floor című dala, és a brit slágerlista második helyéig jutott. Érdekes dolog, hogy ezt annó Sophie Greg Alexanderrel, a New Radicals egykori frontemberével írta, és a dal már az első megjelenésekor elég nagy nemzetközi siker lett. Aztán 20 év után kicsit újra előkapták a Saltburn című filmek köszönhetően, és 2024-ben újra felkerült a slágerlistákra. Ennyi, ez a Murder on the Dance Floor.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ritka az az eset, amikor egy előadónak vagy előadóknak egyik dala üti a másikat a slágerlisták élén, viszont az Outkastnek ez sikerült, hiszen a Héjával letarolták a világot, pedig megmondom őszintén, nem tartom egy olyan nagy dalnak, viszont utána jött a The Way You Move, és ez még a Héját is übereltem. Úgyhogy én ezt most elindítom, aztán mindenki eldönti, hogy szereti.

Best FM a legjobb zenék. Ha már csinált annó Tupac egy nagyon komoly dalt, akkor nem akarta a videóklipet sem a véletlenre bízni, úgyhogy csinált egy ilyen posztapokaliptikus filmhez hasonlót, ami erősen hajaz a Mad Max filmekre, és hát West Coast Rap, Sivatag és a Mad Max ennél a 90-es években, hát megmondom őszintén, hogy nehéz volt nagyon magasabbra menni, és hát ez mutatta a szám sikerét. Jön Tupac és a California Love!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Program indul a műtéti várólisták csökkentésére. A babavizeket ellenőrizte a Nébi. A következő egy hétben nem nagyon jön majd eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Erről is beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitófordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott.

0: kapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A baba vizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a NÉBI. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
1: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
0: Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Hát tegnap ilyenkor még vadul szurkoltunk a magyar válogatottnak, most meg már egy picit nyalogatjuk a sebeinket, hiszen én is abba a körbe tartozom, akik szomorúak, amikor a magyar válogatott nem győz. Na de ezt tegyük félre, jön a Coldplay!
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az Aerosmith és az Amazing. 1993-ban jelent meg, és valójában ez egy vallomás Steven Tylertől, amiben a függőségéről, na meg az abból való kigyógyulásra utal. Hát van mire utalni, meg van miből dolgozni, hiszen elmondta, hogy nagyjából milliók mentek fel az orrába, és hogy párszor szó szerint a klinikai halált széméről jött vissza. Úgyhogy gratulálunk, és minden jót, és mindenki vegye róla példát. Nem az előző életről, hanem azután, miután megjavult. Jön az Amazing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami teljesen más világokat házasított össze. Sikén ugyebár az elektronikus világból, Bryan Adams pedig a rock világból jött, de amikor ők összetették a fejüket, akkor egy olyan dal született, ami még Madonnát is lenyomta a trónról. Ez a Don't Give Up, én pedig már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Sergio Mendez és a Black Eyed Peas és a Maskenada, és ezt a dalt nagyon jól használta fel anno egy amerikai sportszergyártó cég, hiszen ez volt az alapja ennek a brazil Copacabana feelinges futballőrületnek, amit ők meglovagoltak, és hát atom siker lett. Csak a különböző videó megosztó portálokon milliárdos nézettségei vannak az ilyen reklámoknak. Ennyivel, ki tudja, az tudja, hogy miről van szó, aki nem is érdekli, az viszont menjen fel és nézzen utána. Nem mindegy, Maskenada most itt a Best FM-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Van

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Drágább lehet majd a dió, mert gyenge volt a termés. A baleset után 3 nappal megint kinyitott a római Kolosseum. Felhős napos száraz idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 000-en keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista

0: A villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 10 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy félbevágtuk az én shiftemet. Indul a második félidő, felfrissülve, felpörögve, felturbózva, na meg persze a legjobb zenékkel itt sorba helyezve. A Planet Funk ez nálunk, ez a Chase the Sun.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az az idő, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, és már bele is vágunk. Holnap, szeptember 27-én Adalbert névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Damjánokat, a Damosokat, a Döméket, a Dömösöket, a Florentinokat, a Karolákat, a Károlyokat, a Kozmákat és a biztonság kedvéért a Vincéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel köszönj fel, mert küldj neki egy dalt itt nálunk a Best FM-en. Én most például az Aliens Ethnic-et hozom, ez a No Limit.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, általában megszoktuk, hogy a rap az mondjuk arról szól, hogy mennyire kemény vagyok, mennyire gazdag vagyok, micsoda nagy bulik vannak, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont annó még 2004-ben Akon megmutatta azt az oldalát is a világnak, amikor úgy nincs szabadságod, elveszik a szabadságodat, úgyhogy a következő dal a bezártságról és annak következményeiről szól.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a French Affair és a Sexy. Viszont a névvel ellentétben semmi közük nincsen Franciaországhoz, hiszen alapvetően ez egy német formáció. Mondjuk jelen esetben mondjuk igaz Barbara Alcidor az énekesnő, ő Párizsból származott, de nem ott született. Viszont hogyha összegezni kell, akkor annyit tudok mondani, hogy egy német dance alap, francia hangulat és egy könnyen megjegyezhető refrém. Egy európai együttműködés, csak itt nem euróban fizetnek, hanem diszkóval. Ennyi. Sexy. Most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat éjszakátok, aminek indul az utolsó órája, úgyhogy tessék figyelni, tessék hegyezni a fülünket, mert nagyon, de nagyon, de nagyon komoly zenék jönnek. Most például Kelly Clarkson nyitja az órát, ez a Since You've Been Gone.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, elérkezett az idő, hogy megnézzük, mit rejteget számunkra a holnapi nap időjárása, és azt mondom, hogy vágjunk is bele. 9 fokra ébredünk, az nem sok, 23 lesz napközben, az nem rossz, viszont a biztonság kedvéért lesz pár felhő az égen, úgyhogy talán nem égünk rommát, de ilyenkor még nagyon kell vigyázni, mert nem csak a tavasz ravasz, hanem az őszt sem kell félteni. Úgyhogy ennyit az időjárásról, vissza a legjobb zenékhez. Olive érkezik nálunk, ez a You're Not Alone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy szerelmes dal teljesen más köntösbe öltöztetve. Nekem megmondom összintén, hogy az egyik kedvencem, mert nem azt a kis ömlengős alapot hozta, hanem egy ilyen kis R&B-s, vidám. Az ember azt gondolná, hogy ilyen kis komédia, de valójában egy nagyon, de nagyon romantikus dal. Ez Busta Rhymes és Mariah Carey közöse. I know what you want.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, aminek az a neve, hogy Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, hogy mi a dolgotok, megkeresni ezeket az oldalakat, lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni minket, amit mi előre is nagyon szépen köszönünk. Most pedig érkezik nálunk ennek örömére Altfull Dodger és Romina Johnson közösen ez a Moving Too Fast.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk, hiszen akkor újra jövök vissza. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.